0: kocsicska ti.
1: Szemosebeszéd, ica.
0: Beszéde, beszéde, beszéde.
1: Poszlusaj.
0: Beszéde, beszéde, beszéde.
1: Poszlusaj.
0: Beszéde, beszéde, beszéde.
1: Prisígam ki.
0: Beszéde, beszéde, beszéde, beszéde, beszéde. Szemosebeszéde, beszéde, lázsi.
1: Szemosebeszéd.
0: Beszéde, beszéde, beszéde.
1: Poszlusaj.
0: Beszéde, beszéde, beszéde.
1: Prosím te.
0: Beszéde, beszéde, beszéde.
1: Prisígam ki.